0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.
2: A pontos idő 14 óra.
3: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
4: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az év végén elindulhat a személyforgalom a Belgrád-Budapest gyorsvasútvonalon. A tervek szerint naponta 8 vonat indulna mindkét irányba, közülük 2 járat Bécsig közlekedne. A közvetlen súlyomjáratok nem állnak meg utasforgalmi célból például Szabadkán, a többi vonat viszont több vajdasági állomáson is megáll. A határellenőrzést a legtöbb járat esetében Kelebián végzik majd, a közvetlen vonatok utasait pedig várhatóan már Belgrádban ellenőrzik. A szerbiai környezetvédelmi minisztérium jóváhagyta a Magyarországot és Szerbiát összekötő új kőolajvezeték környezeti hatástanulmányát. A döntés fontos lépés a beruházás megvalósítása felé, amelynek célja, hogy Szerbia Magyarország felül is hozzájuthasson a kőolajhoz. Egy több mint 3400 dolgozó bevonásával készült felmérés szerint a munkahelyi bizonytalanság mellett egyre nagyobb nyomás nehezedik az alkalmazottakra, hogy növeljék a termelékenységüket. A megkérdezettek 44%-a számolt be ilyen elvárásokról, míg 27%-uk elbocsátásokról is beszélt. A dolgozók számára a magasabb fizetés mellett a szabadidő és a rugalmas munkavégzés is kiemelten fontos, sokan több szabadnapot, 4 napos munkahetet és otthoni munkavégzési lehetőséget szeretnének. Kedre víradóra az Európai Parlament épületének közelében, a belga főváros Ixelles nevű kerületében vesztette életét egy ember egy fegyveres incidensben. Egy másik kerületben a rendőrök egy lapott autót próbáltak megállítani. A menekülő gyanúsítottak tüzet nyitottak az intézkedő járőrökre, egyiküket fejbe lőtték, a rendőr belehalt sérüléseibe. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat, az ellopott járműben pedig 3 lőfegyvert találtak. A brüsszeli ügyészség mindkét ügyben vizsgálatot indított. A két lövöldözés között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést. Egy 27 éves férfi ellen kezdődött bírósági eljárás hétfőn Bécsben, mert a vád szerint egy ausztriai börtöncellából irányított kábítószerkereskedelmet. A Hirtenbergi Büntetés Végrehajtási Intézet fogvatartottja mobiltelefonon, a Signal alkalmazáson keresztül adott utasításokat legalább 3 társának. A Ralph Lauren álnevet használó férfi kokain és marihuana értékesítését szervezhette, miközben a bűnszervezet irányítói a hatóságok feltételezése szerint Szerbiában lehetnek. Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es autós gyorsasági világbajnoki sorozat, a helyszín Ruanda lesz valamikor 2030 utántól. A Forma 1 keddi hírleveléből kiderül, hogy az országgal 10 éves szerződést kötött a sorozat kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media. Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem lép pályára a Liverpool színeiben a Linz elleni bajnokok ligája mérkőzésen, míg Varga Barnabás az AEK Athén keretében Londonba utazott. Napközben túlnyomóan napos idő várható, míg az ország keleti, délkeleti és déli részein mérsékelten felhős lesz az ég. Gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj, amely keleten időnként megerősödhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 14 és 20 fok között alakul. Az esti és éjszakai órákban észak felül újabb felhősödés várható. Október 21-ig Szerbiában túlnyomóan napos idő várható, kevés vagy mérsékelt felhőzettel. Csütörtökön és pénteken helyenként gyenge, rövid ideig tartó eső is előfordulhat, elsősorban a domb- és hegyvidéki területeken. A reggelek hidegek lesznek, a nappali hőmérsékletek pedig az évszaknak megfelelő átlag körül alakulnak. Pénteken az ország déli részein kissé hűvösebb idő várható. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Nohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy csőtörés elhárítása miatt október 15-én csütörtökön reggel 8 és 12 óra között a vízszolgáltatás átmenetileg szünetel ADA szűkebb központjában. Előre is köszönjük minden felhasználó megértését és türelmét.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Az önkormányzat dísztermében került sor az újabb házvásárlási támogatások szerződéseinek aláírására. A Dakőség önkormányzata ezúttal saját forrásból összesen 9 egyedülálló szülőt és házaspárt támogatott otthonvásárlásban. 2019 óta 73 egyén és pár részesült ilyen jellegű támogatásban a Dakőség önkormányzatának jóvoltából, a Vidékfejlesztési Minisztérium pedig 2022 óta 100 egyén és pár házának megvásárlását finanszírozta. A visszanemtérítendő támogatások kulcs szerepet játszanak a községünkben élő lakosság megtartásában. Ennek fontosságát felismerve azon fogunk továbbra is dolgozni, hogy ehhez megteremtsük a körülményeket. Gratulálunk minden sikeres pályázónak!

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy a gázhálózaton végzett, tervezett munkálatok miatt október 16-án pénteken reggel 8 és 12 óra között a földgázszolgáltatás átmenetileg szünetel. A szolgáltatás szüneteltetése a következő utcákat érinti. Petőfi Sándor, Abalszka, Koszmajszka, Skolszka, Ady Endre, Karagyorgyeva, Szvetozár Miletić, Gyura Danicsics, a Szabákovácsovics utca egy része, Lázek Osztitya, Petár Kocsics, Csek Károly, Vinogradska, Varga József, Spang József, Nova, Krizsán Máté, Zentai út, Bolya András, Severna, Spánszki Borece. Előre is köszönjük minden felhasználó megértését és türelmét.

0: szürke.
1: A pontos idő 15 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
3: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az év végén elindulhat a személyforgalom a Belgrád-Budapest gyorsvasútvonalon. A tervek szerint naponta 8 vonat indulna mindkét irányba, közülük 2 járat Bécsig közlekedne. A közvetlen súlyomjáratok nem állnak meg utasforgalmi célból, például Szabadkán, a többi vonat viszont több vajdasági állomáson is megáll. A határellenőrzést a legtöbb járat esetében Kelebián végzik majd, a közvetlen vonatok utasait pedig várhatóan már Belgrádban ellenőrzik. A szerbiai környezetvédelmi minisztérium jóváhagyta a Magyarországot és Szerbiát összekötő új kőolajvezeték környezeti hatástanulmányát. A döntés fontos lépés a beruházás megvalósítása felé, amelynek célja, hogy Szerbia Magyarország felül is hozzájuthasson a kőolajhoz. Egy több mint 3400 dolgozó bevonásával készült felmérés szerint a munkahelyi bizonytalanság mellett egyre nagyobb nyomás nehezedik az alkalmazottakra, hogy növeljék a termelékenységüket. A megkérdezettek 44%-a számolt be ilyen elvárásokról, míg 27%-uk elbocsátásokról is beszélt. A dolgozók számára a magasabb fizetés mellett a szabadidő és a rugalmas munkavégzés is kiemelten fontos, sokan több szabadnapot, 4 napos munkahetet és otthoni munkavégzési lehetőséget szeretnének. Kedre víradóra az Európai Parlament épületének közelében, a belga főváros Ixelles nevű kerületében vesztette életét egy ember egy fegyveres incidensben. Egy másik kerületben a rendőrök egy lapott autót próbáltak megállítani. A menekülő gyanúsítottak tüzet nyitottak az intézkedő járőrökre, egyiküket fejbe lőtték, a rendőr belehalt sérüléseibe. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat, az ellopott járműben pedig 3 lőfegyvert találtak. A brüsszeli ügyészség mindkét ügyben vizsgálatot indított. A két lövöldözés között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést. Egy 27 éves férfi ellen kezdődött bírósági eljárás hétfőn Bécsben, mert a vád szerint egy ausztriai börtöncellából irányított kábítószerkereskedelmet. A Württembergi Büntetés Végrehajtási Intézet fogva tartotja mobiltelefonon, a Signal alkalmazáson keresztül adott utasításokat legalább 3 társának. A Ralph Lauren álnevet használó férfi kokain és marihuana értékesítését szervezhette, miközben a bűnszervezet irányítói a hatóságok feltételezése szerint Szerbiában lehetnek. Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es autós gyorsasági világbajnoki sorozat, a helyszín Ruanda lesz valamikor 2030 utántól. A Forma 1 keddi hírleveléből kiderül, hogy az országgal 10 éves szerződés kötött a sorozat kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media. Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem lép pályára a Liverpool színeiben a Linz elleni bajnokok ligája mérkőzésen, míg Varga Barnabás az AEK Athén keretében Londonba utazott. Napközben túlnyomóan napos idő várható, míg az ország keleti, délkeleti és déli részein mérsékelten felhős lesz az ég. Gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj, amely keleten időnként megerősödhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 14 és 20 fok között alakul. Az esti és éjszakai órákban észak felül újabb felhősödés várható. Október 21-ig Szerbiában túlnyomóan napos idő várható, kevés vagy mérsékelt felhőzettel. Csütörtökön és pénteken helyenként gyenge, rövid ideig tartó eső is előfordulhat, elsősorban a domb- és hegyvidéki területeken. A reggelek hidegek lesznek, a nappali hőmérsékletek pedig az évszaknak megfelelő átlag körül alakulnak. Pénteken az ország déli részein kissé hűvösebb idő várható. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Reklámok következnek.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A műszaki vizsgáztató autóada mostantól plávatacska. Mopedek, motorkerékpárok, személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és pótkocsik műszaki vizsgáztatását Adán a Tito Marshall utca 14-es szám alatt végezhetik el. Valamennyi járműtípus regisztrációja és biztosítása, valamint a forgalmi rendszámok kiadása gyorsan és egyszerűen. Plávatacska ADA. Foglalja le időpontját a 024 853 355, illetve a 069 187 00 61-es telefonszámon. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos. I don't know about you, but if you're feeling the groove, you know what-

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az év végén elindulhat a személyforgalom a Belgrád-Budapest gyorsvasútvonalon. A tervek szerint naponta 8 vonat indulna mindkét irányba, közülük 2 járat Bécsig közlekedne. A közvetlen súlyomjáratok nem állnak meg utasforgalmi célból, például Szabadkán, a többi vonat viszont több vajdasági állomáson is megáll. A határellenőrzést a legtöbb járat esetében Kelebián végzik majd, a közvetlen vonatok utasait pedig várhatóan már Belgrádban ellenőrzik. A szerbiai környezetvédelmi minisztérium jóváhagyta a Magyarországot és Szerbiát összekötő új kőolajvezeték környezeti hatástanulmányát. A döntés fontos lépés a beruházás megvalósítása felé, amelynek célja, hogy Szerbia Magyarország felől is hozzájuthasson a kőolajhoz. Egy több mint 3400 dolgozó bevonásával készült felmérés szerint a munkahelyi bizonytalanság mellett egyre nagyobb nyomás nehezedik az alkalmazottakra, hogy növeljék a termelékenységüket. A megkérdezettek 44%-a számolt be ilyen elvárásokról, míg 27%-uk elbocsátásokról is beszélt. A dolgozók számára a magasabb fizetés mellett a szabadidő és a rugalmas munkavégzés is kiemelten fontos, sokan több szabadnapot, 4 napos munkahetet és otthoni munkavégzési lehetőséget szeretnének. Kedre víradóra az Európai Parlament épületének közelében, a belga főváros Ixelles nevű kerületében vesztette életét egy ember egy fegyveres incidensben. Egy másik kerületben a rendőrök egy lapott autót próbáltak megállítani. A menekülő gyanúsítottak tüzet nyitottak az intézkedő járőrökre, egyiküket fejbe lőtték, a rendőr belehalt sérüléseibe. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat, az ellopott járműben pedig 3 lőfegyvert találtak. A brüsszeli ügyészség mindkét ügyben vizsgálatot indított. A két lövöldözés között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést. Egy 27 éves férfi ellen kezdődött bírósági eljárás hétfőn Bécsben, mert a vád szerint egy ausztriai börtöncellából irányított kábítószer kereskedelmet. A Württembergi Büntetés Végrehajtási Intézet fogva tartotja mobiltelefonon, a Signal alkalmazáson keresztül adott utasításokat legalább 3 társának. A Ralph Lauren álnevet használó férfi kokain és marihuana értékesítését szervezhette, miközben a bűnszervezet irányítói a hadóságok feltételezése szerint Szerbiában lehetnek. Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es autós gyorsasági világbajnoki sorozat, a helyszín Ruanda lesz valamikor 2030 utántól. A Forma 1 keddi hírleveléből kiderül, hogy az országgal 10 éves szerződést kötött a sorozat kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media. Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem lép pályára a Liverpool színeiben a Linz elleni bajnokok ligája mérkőzésen, míg Varga Barnabás az AEK Athén keretével Londonba utazott. Napközben túlnyomóan napos idő várható, míg az ország keleti, délkeleti és déli részein mérsékelten felhős lesz az ég. Gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj, amely keleten időnként megerősödhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 14 és 20 fok között alakul. Az esti és éjszakai órákban észak felől újabb felhűsödés várható. Október 21-ig Szerbiában túlnyomóan napos idő várható, kevés vagy mérsékelt felhőzettel. Csütörtökön és pénteken helyenként gyenge, rövid ideig tartó eső is előfordulhat, elsősorban a domb- és hegyvidéki területeken. A reggelek hidegek lesznek, a nappali hőmérsékletek pedig az évszaknak megfelelő átlag körül alakulnak. Pénteken az ország déli részein kissé hűvösebb idő várható. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy csőtörés elhárítása miatt október 15-én csütörtökön reggel 8 és 12 óra között a vízszolgáltatás átmenetileg szünetel ADA szűkebb központjában. Előre is köszönjük minden felhasználó megértését és türelmét. ADA Rádió. Hírek minden órában.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Értesítés. A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy a gázhálózaton végzett, tervezett munkálatok miatt október 16-án pénteken reggel 8 és 12 óra között a földgázszolgáltatás átmenetileg szünetel. A szolgáltatás szüneteltetése a következő utcákat érinti. Petőfi Sándor, Abalszka, Koszmajszka, Skolszka, Ady Endre, Kara Györgyeva, Szvetozár Miletić, Gyura Danicsic, a Szava Kovácsovics utca egy része, Láze Kosztitya, Petár Kocsic, Csek Károly, Vinogradska, Varga József, Spang József, Nova, Krizsán Máté, Zentai út, Bolya András, Severna, Spánszki Borece. Előre is köszönjük minden felhasználó megértését és türelmét.

0: Sosem foglak annyira gyűlölni, mint amennyire szerettelek.
1: Én reméltem, hogy elkerülsz engem, de ugyanoda botlottál, ja, és belém kapaszkodtál a csendben, pedig itt a poklod vár. Én nem az vagyok, akinek látszom, de nem is vagyok játékos, ja. A szerelem neked a festővár.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az év végén elindulhat a személyforgalom a Belgrád-Budapest gyorsvasútvonalon. A tervek szerint naponta 8 vonat indulna mindkét irányba, közülük 2 járat Bécsig közlekedne. A közvetlen súlyomjáratok nem állnak meg utasforgalmi célból, például Szabadkán, a többi vonat viszont több vajdasági állomáson is megáll. A határellenőrzést a legtöbb járat esetében Kelebián végzik majd, a közvetlen vonatok utasait pedig várhatóan már Belgrádban ellenőrzik. A szerbiai környezetvédelmi minisztérium jóváhagyta a Magyarországot és Szerbiát összekötő új kőolajvezeték környezeti hatástanulmányát. A döntés fontos lépés a beruházás megvalósítása felé, amelynek célja, hogy Szerbia Magyarország felől is hozzájuthasson a kőolajhoz. Egy több mint 3400 dolgozó bevonásával készült felmérés szerint a munkahelyi bizonytalanság mellett egyre nagyobb nyomás nehezedik az alkalmazottakra, hogy növeljék a termelékenységüket. A megkérdezettek 44%-a számolt be ilyen elvárásokról, míg 27%-uk elbocsátásokról is beszélt. A dolgozók számára magasabb fizetés mellett a szabadidő és a rugalmas munkavégzés is kiemelten fontos, sokan több szabadnapot, 4 napos munkahetet és otthoni munkavégzési lehetőséget szeretnének. Kedre víradóra az Európai Parlament épületének közelében, a belga főváros Ixelles nevű kerületében vesztette életét egy ember egy fegyveres incidensben. Egy másik kerületben a rendőrök egy lapott autót próbáltak megállítani. A menekülő gyanúsítottak tüzet nyitottak az intézkedő járőrökre, egyiküket fejbe lőtték, a rendőr belehalt sérüléseibe. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat, az ellopott járműben pedig 3 lőfegyvert találtak. A brüsszeli ügyészség mindkét ügyben vizsgálatot indított. A két lövöldözés között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést. Egy 27 éves férfi ellen kezdődött bírósági eljárás hétfőn Bécsben, mert a vád szerint egy ausztriai börtöncellából irányított kábítószer kereskedelmet. A Hirtenbergi Büntetés Végrehajtási Intézet fogva tartotja mobiltelefonon, a Signal alkalmazáson keresztül adott utasításokat legalább 3 társának. A Ralph Lauren álnevet használó férfi kokain és marihuana értékesítését szervezhette, miközben a bűnszervezet irányítói a hatóságok feltételezése szerint Szerbiában lehetnek. Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es autós gyorsasági világbajnoki sorozat, a helyszín Ruanda lesz valamikor 2030 utántól. A Forma 1 keddi hírleveléből kiderül, hogy az országgal 10 éves szerződést kötött a sorozat kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media. Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem lép pályára a Liverpool színeiben a Linz elleni bajnokok ligája mérkőzésen, míg Varga Barnabás az AEK Athén keretében Londonba utazott. Napközben túlnyomóan napos idő várható, míg az ország keleti, délkeleti és déli részein mérsékelten felhős lesz az ég. Gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj, amely keleten időnként megerősödhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 14 és 20 fok között alakul. Az esti és éjszakai órákban észak felől újabb felhősödés várható. Október 21-ig Szerbiában túlnyomóan napos idő várható, kevés vagy mérsékelt felhőzettel. Csütörtökön és pénteken helyenként gyenge, rövid ideig tartó eső is előfordulhat, elsősorban a domb- és hegyvidéki területeken. A reggelek hidegek lesznek, a nappali hőmérsékletek pedig az évszaknak megfelelő átlag körül alakulnak. Pénteken az ország déli részein kissé hűvösebb idő várható. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A műszaki vizsgáztató autóada mostantól plávatacska. Mopedek, motorkerékpárok, személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és pótkocsik műszaki vizsgáztatását Adán a Tito Marshall utca 14-es szám alatt végezhetik el. Valamennyi járműtípus regisztrációja és biztosítása, valamint a forgalmi rendszámok kiadása gyorsan és egyszerűen. Plávatacska Ada. Foglalja le időpontját a 024 853 355, illetve a 069 187 00 61-es telefonszámon.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A Jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

0: That was a David Bowie song.
1: Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: A pontos idő 18 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az év végén elindulhat a személyforgalom a Belgrád-Budapest gyorsvasútvonalon. A tervek szerint naponta 8 vonat indulna mindkét irányba, közülük 2 járat Bécsig közlekedne. A közvetlen súlyomjáratok nem állnak meg utasforgalmi célból, például Szabadkán, a többi vonat viszont több vajdasági állomáson is megáll. A határellenőrzést a legtöbb járat esetében Kelebián végzik majd, a közvetlen vonatok utasait pedig várhatóan már Belgrádban ellenőrzik. A szerbiai környezetvédelmi minisztérium jóváhagyta a Magyarországot és Szerbiát összekötő új kőolajvezeték környezeti hatástanulmányát. A döntés fontos lépés a beruházás megvalósítása felé, amelynek célja, hogy Szerbia Magyarország felül is hozzájuthasson a kőolajhoz. Egy több mint 3400 dolgozó bevonásával készült felmérés szerint a munkahelyi bizonytalanság mellett egyre nagyobb nyomás nehezedik az alkalmazottakra, hogy növeljék a termelékenységüket. A megkérdezettek 44%-a számolt be ilyen elvárásokról, míg 27%-uk elbocsátásokról is beszélt. A dolgozók számára a magasabb fizetés mellett a szabadidő és a rugalmas munkavégzés is kiemelten fontos, sokan több szabadnapot, 4 napos munkahetet és otthoni munkavégzési lehetőséget szeretnének. Kedre víradóra az Európai Parlament épületének közelében, a belga főváros Ixelles nevű kerületében vesztette életét egy ember egy fegyveres incidensben. Egy másik kerületben a rendőrök egy lapott autót próbáltak megállítani. A menekülő gyanúsítottak tüzet nyitottak az intézkedő járőrökre, egyiküket fejbe lőtték, a rendőr belehalt sérüléseibe. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat, az ellopott járműben pedig 3 lőfegyvert találtak. A brüsszeli ügyészség mindkét ügyben vizsgálatot indított. A két lövöldözés között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést. Egy 27 éves férfi ellen kezdődött bírósági eljárás hétfőn Bécsben, mert a vád szerint egy ausztriai börtöncellából irányított kábítószerkereskedelmet. A Württembergi Büntetés Végrehajtási Intézet fogva tartotja mobiltelefonon, a Signal alkalmazáson keresztül adott utasításokat legalább 3 társának. A Ralph Lauren álnevet használó férfi kokain és marihuana értékesítését szervezhette, miközben a bűnszervezet irányítói a hatóságok feltételezése szerint Szerbiában lehetnek. Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es autós gyorsasági világbajnoki sorozat, a helyszín Ruanda lesz valamikor 2030 utántól. A Forma 1 keddi hírleveléből kiderül, hogy az országgal 10 éves szerződést kötött a sorozat kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media. Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem lép pályára a Liverpool színeiben a Linz elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen, míg Varga Barnabás az AEK Athén keretében Londonba utazott. Napközben túlnyomóan napos idő várható, míg az ország keleti, délkeleti és déli részein mérsékelten felhős lesz az ég. Gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj, amely keleten időnként megerősödhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 14 és 20 fok között alakul. Az esti és éjszakai órákban észak felül újabb felhősödés várható. Október 21-ig Szerbiában túlnyomóan napos idő várható, kevés vagy mérsékelt felhőzettel. Csütörtökön és pénteken helyenként gyenge, rövid ideig tartó eső is előfordulhat, elsősorban a domb és hegyvidéki területeken. A reggelek hidegek lesznek, a nappali hőmérsékletek pedig az évszaknak megfelelő átlag körül alakulnak. Pénteken az ország déli részein kissé hűvösebb idő várható. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Értesítés. A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy a gázhálózaton végzett, tervezett munkálatok miatt október 16-án pénteken reggel 8 és 12 óra között a földgázszolgáltatás átmenetileg szünetel. A szolgáltatás szüneteltetése a következő utcákat érinti. Petőfi Sándor, Abalszka, Koszmajszka, Skolszka, Ady Endre, Karagyorgyeba, Szvetozár Miletić, Gyura Danicsic, a Szabákovácsovics utca egy része, Láze Kosztitya, Petár Kocsic, Csek Károly, Vinogrecka, Varga József, Spang József, Nova, Krizsán Máté, Zentai út, Bolya András, Szeverna, Spánszki Borece. Előre is köszönjük minden felhasználó megértését és türelmét.

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törökfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törökfalu központ 7.50, Törökfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törökfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törökfalu központ 14.15, Törökfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törökfalu központ 19 óra.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Az önkormányzat dísztermében került sor az újabb házvásárlási támogatások szerződéseinek aláírására. A Dakőség önkormányzata ezúttal saját forrásból összesen 9 egyedülálló szülőt és házaspárt támogatott otthonvásárlásban. 2019 óta 73 egyén és pár részesült ilyen jellegű támogatásban a Dakőség önkormányzatának jóvoltából, a Vidékfejlesztési Minisztérium pedig 2022 óta 100 egyén és pár házának megvásárlását finanszírozta. A visszanemtérítendő támogatások kulcs szerepet játszanak a községünkben élő lakosság megtartásában. Ennek fontosságát felismerve azon fogunk továbbra is dolgozni, hogy ehhez megteremtsük a körülményeket. Gratulálunk minden sikeres pályázónak!

0: te meséd.
1: Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy csőtörés elhárítása miatt október 15-én csütörtökön reggel 8 és 12 óra között a vízszolgáltatás átmenetileg szünetel ADA szűkebb központjában. Előre is köszönjük minden felhasználó megértését és türelmét.

0: A pontos idő 19 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az év végén elindulhat a személyforgalom a Belgrád-Budapest gyorsvasútvonalon. A tervek szerint naponta 8 vonat indulna mindkét irányba, közülük 2 járat Bécsig közlekedne. A közvetlen súlyomjáratok nem állnak meg utasforgalmi célból, például Szabadkán, a többi vonat viszont több vajdasági állomáson is megáll. A határellenőrzést a legtöbb járat esetében Kelebián végzik majd, a közvetlen vonatok utasait pedig várhatóan már Belgrádban ellenőrzik. A szerbiai környezetvédelmi minisztérium jóváhagyta a Magyarországot és Szerbiát összekötő új kőolajvezeték környezeti hatástanulmányát. A döntés fontos lépés a beruházás megvalósítása felé, amelynek célja, hogy Szerbia Magyarország felül is hozzájuthasson a kőolajhoz. Egy több mint 3400 dolgozó bevonásával készült felmérés szerint a munkahelyi bizonytalanság mellett egyre nagyobb nyomás nehezedik az alkalmazottakra, hogy növeljék a termelékenységüket. A megkérdezettek 44%-a számolt be ilyen elvárásokról, míg 27%-uk elbocsátásokról is beszélt. A dolgozók számára magasabb fizetés mellett a szabadidő és a rugalmas munkavégzés is kiemelten fontos, sokan több szabadnapot, 4 napos munkahetet és otthoni munkavégzési lehetőséget szeretnének. Kedre víradóra az Európai Parlament épületének közelében, a belga főváros Ixelles nevű kerületében vesztette életét egy ember egy fegyveres incidensben. Egy másik kerületben a rendőrök egy lapott autót próbáltak megállítani. A menekülő gyanúsítottak tüzet nyitottak az intézkedő járőrökre, egyiküket fejbe lőtték, a rendőr belehalt sérüléseibe. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat, az ellopott járműben pedig 3 lőfegyvert találtak. A brüsszeli ügyészség mindkét ügyben vizsgálatot indított. A két lövöldözés között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést. Egy 27 éves férfi ellen kezdődött bírósági eljárás hétfőn Bécsben, mert a vád szerint egy ausztriai börtöncellából irányított kábítószer kereskedelmet. A Württembergi Büntetés Végrehajtási Intézet fogva tartotja mobiltelefonon, a Signal alkalmazáson keresztül adott utasításokat legalább 3 társának. A Ralph Lauren álnevet használó férfi kokain és marihuana értékesítését szervezhette, miközben a bűnszervezet irányítói a hatóságok feltételezése szerint Szerbiában lehetnek. Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1-es autós gyorsasági világbajnoki sorozat, a helyszín Ruanda lesz valamikor 2030 utántól. A Forma 1 keddi hírleveléből kiderül, hogy az országgal 10 éves szerződést kötött a sorozat kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media. Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem lép pályára a Liverpool színeiben a Linz elleni bajnokok ligája mérkőzésen, míg Varga Barnabás az AEK Athén keretében Londonba utazott. Napközben túlnyomóan napos idő várható, míg az ország keleti, délkeleti és déli részein mérsékelten felhős lesz az ég. Gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj, amely keleten időnként megerősödhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 14 és 20 fok között alakul. Az esti és éjszakai órákban észak felől újabb felhősödés várható. Október 21-ig Szerbiában túlnyomóan napos idő várható, kevés vagy mérsékelt felhőzettel. Csütörtökön és pénteken helyenként gyenge, rövid ideig tartó eső is előfordulhat, elsősorban a domb- és hegyvidéki területeken. A reggelek hidegek lesznek, a nappali hőmérsékletek pedig az évszaknak megfelelő átlag körül alakulnak. Pénteken az ország déli részein kissé hűvösebb idő várható. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Classic Tagis Hit, Otoi Radio. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A műszaki vizsgáztató autóada mostantól plávatacska. Mopedek, motorkerékpárok, személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és pótkocsik műszaki vizsgáztatását Adán a Tito Marshall utca 14-es szám alatt végezhetik el. Valamennyi járműtípus regisztrációja és biztosítása, valamint a forgalmi rendszámok kiadása gyorsan és egyszerűen. Plávatacska ADA. Foglalja le időpontját a 024 853 355, illetve a 069 187 00 61-es telefonszámon.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

0: Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.
1: Szászhét egész hét. Adai Rádió.

Értem, küzdesz, mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

0: A pontos idő 20 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: most már ez vagyok én. Egy süllyedő hajó.
1: Értesítés. A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy csőtörés elhárítása miatt október 15-én csütörtökön reggel 8 és 12 óra között a vízszolgáltatás átmenetileg szünetel ADA szűkebb központjában. Előre is köszönjük minden felhasználó megértését és türelmét.

0: A pontos idő 21 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: A pontos idő 22 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: A pontos idő 23 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: conheço.
1: Sachi.

Ponete mis ojos en el pato. Ponete mis ojos en el pato.